0: En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
1: Márciusban
2: minden hétvége
1: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok.
2: Legszélelmetesebb pillanatok.
1: Mert ez a hétvége fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
2: Kivásárolj jobban.
1: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
2: Coop, önhöz a legközelebb.
1: Pénteken délután kezdődik a fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Er gaan blijkbaar geruchten rond over dat Ben en ik een comeback aan het voorbereiden zou zijn. Wel, dat zijn slechts valse geruchten. Sterker nog, Ben en ik blijven solo. Einde verhaal, discussie gesloten, punt uit, klaar nu!